0: oszć, éjjel zaksz kömény, éj, oszć, éjjel zaksz kömény, éj, oszć, éjjel zaksz kömény.
1: Sige, hogy vagyunk, per ma lérgisek skinny miért, vagy ma lesz, fúhoz.